azt hitted az F9-ig, jótak, aztán mégse az. Jó van, most már képbe vagy, nem rossz dolog. Nem is értem, miből hitted azt. Ez is jó, el a telex, csak ott nincs terasz. Itt a díszkert felett átlebeg a vízkereszt. A csupasz gajak közül dolognak el egy vízjelet. Most minden olyan tiszta lett. Gajak, én tudom a legjobban, hogy milyen is egy ízderep. Kell bele pár ízterek, a hallgatókat tiszteled. F9 a beaten, Arsavin a poszterem. Ha kinyitom a számat, mindig igazad szól. Kiesik belőle a picsa nagy bóló.